0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál

0: 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
1: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
0: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Enyhül a kánikula. Gondban a hallgazdaságok. Adómentes az iskola kezdési támogatás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség. A hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddig félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Iskola kezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró északi hídján. Már javában tart az aszfaltozás. A szakemberek a nagy meleghez igazítják a munkaszervezést, az aljal nem járó feladatokat jellemzően az éjszakai órákban végzik, hogy óvják a dolgozók egészségét.

0: egészségét, és hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a környéken élők nyugalmát. A műszaki készültség augusztus közepére várhatóan eléri a 93%-ot. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt is veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
1: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni.
0: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel. Egy fonyódligeti újítást nyert bisztró kategóriában a Balatoni Kör rendezvényén. Egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló menü adta ehhez az ötletet. Több más kategóriában is díjazták egyébként a balatoni vendéglátósokat. Például az év balatoni strand desszertjének egyenes diás édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát, a legjobb büfé étel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte el. Ma már felfrissül a levegő, napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta Rádióknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
0: Óriás buborékok és AI robotok 11. alkalommal várják a látogatókat a pécsi Szamárföld Gyerekfesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. Az összművészeti rendezvény célja minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínálni a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is közös játékra és nosztalgiázásra hívja. Fellép Grillus Vilmos, Szalóki Ági, valamint az Apacuka zenekar. 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. A héten elmaradt, a jövő héten már megtartják. Kétnapos rendkívüli országgyűlési ülés lesz. A kabinet 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja. A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel összefüggő jogszabályokról szóló javaslatokat. A Tisza parlamenti frakciója azt javasolta, hogy kedden válasszanak államfőt. Súlyog Tamás volt köztársasági elnök mandátuma július 20-án megszűnt, jogköreit ideiglenesen Vorsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. fontos változás Budapest belvárosában. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán. Emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. Mindeközben a főváros dolgozik a nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, de egyes beavatkozások hamarabb megtörténnek. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások és a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi tereknek, amelyek a bizalmukra és a védelmesre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
0: Kreatív alkotópályázat az év emlőséről. Ezt a Herman Otto intézet hirdette meg több korosztály számára a vadonleső programhoz kapcsolódva. Az egyik felhívásra a Molnár Görény mindennapjait bemutató pályamunkákat várnak, a másikra a ragadozót, vadászat közben bemutató műveket, míg a harmadikra háromdimenziós alkotásokat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a Nébih. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
4: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akár mennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
0: Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. A hidegfront mögött már hűvösebb a reggel, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap derűs, száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt, jó hétvégét kívánok annak, aki kivette a mait szabadnapnak, mert egy munkanap van, augusztus 8, 26.08.08 a mai dátum, tehát sok boldogságot kívánok a névnapos Lászlóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára a De La Soul, mindjárt a Unique, most pedig Kylie, aki elkészítette élete első közös hivatalos duettjét Madonnával, Love Sensation címmel. Most az én Your Eyes-t halljuk tőle, Maxim Levent vagyok, kollégám helyett, akinek jó pihenést kívánok. Best.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, bár a mai munkanap ettől függetlenül rengeteg ingyenes program várja, például az egrieket. A belvárosban a Gárdonyi Napok programsorozat részeként ingyenes koncertek és szabadtéri események várják a látogatókat a Dobótéren és környékén. Most pedig behuppanunk egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows-zal és Vanessa Cartonnal, Big Yellow Taxi Western.

0: FM a legjobb zenék, az élet szívás nélküled, és persze nem a hőkupolára gondolok. Ez Kelly Clarkson dalának címe, My Life Would Suck Without You. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: hírek a Best FM-en.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Díja vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki. Az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült az idő, 30-34 fokra, napsütésre, némi kis gumoly felhőre, és itt-ott utózáporra is készülnünk kell. A folytatásban pedig ugyanez a helyzet a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, mármint hogy folyamatosan számíthatunk rájuk. Nem sokára Mark Morrison jön, most pedig Nelly Furtado, Timbaland. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést, ha valaki szabadságot vett ki, mert hogy a mai szombat munkanap, jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7 óra. A következő órában biztosan itt lesz DJ Jazzy Jeff Fresh Prince-el. És Rácz Gergő is.
2: Valamit nem mondtam még el, valamit mindenképp tudnod kell.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsor

0: 100%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
1: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Rest FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Rest FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. A Nyugati pályaudvar jó pár film vasútállomáson játszódó jeleneteinek biztosított helyszínt. Itt forgatták a Die Hard, Drágább, mint az életed, a Napfény íze, valamint a Csajok Monte Carlóban című filmek egyes részeit. Különösen nagy figyelmet keltettek a 2003-ban bemutatott Underworld című film itteni munkálatai. Ebben a produkcióban a főszerepet Kate Beckinsale alakította, viszont Görög Zita is szerepet kapott méghozzá, pont egy olyan jelenetben, amelyet a Nyugati pályaudvaron vettek fel. A Len Wiseman által rendezett filmben a pályaudvar közelében húzódó M3-as metróvonal is kiemelt jelentőséggel bírt. A filmesek egy látványosan megkoreografált lövöldözési jelenetet hoztak létre a budapesti utazó közönség számára jól ismert jellegzetes metró szerelvények között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
2: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. 3 kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve

0: fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, elszortan kialakulhat futószápor vagy kisebb zivatar, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, kori kollégám szabadságon, és hát egészen jó az időzítés. Vége a forró, sivatagi, tikkasztó hőségnek, túléltük, úgyhogy szóljon ennek örömére a Survivor, a Destiny's Child dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Végre felfrissült az idő, kiszabadulunk otthonunk fogságából, és ha például Székesfehérváron hallgat a kedves Best FM hallgató, vagy ma oda vezet útja, akkor irány a belvárosi nyári zenei est, ami ma este 9 órai kezdettel veszi kezdetét, és ingyenes szabadtéri kiskoncertet és közösségi programot ígér Székesfehérvár belvárosának sétáló utcáin, a főutcán és a Városház téren. Jó szórakozást, a folytatás itt a Besten Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal telik.

0: FM, a legjobb zenék. Megszűnik már a mindenhol, enyhül a forróság, 30-34 fok, napsütés, gomoly felhő, kis szél, itt-ott zápor, zivatar. Így telik a hétvége első napja, ami egyébként hivatalosan munkanap, szóval augusztus 8, szombat friss hírei jönnek, aztán a Molokó és a Sing It Back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák, két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, napos felhős időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Cloud Number 9 címmel Bryan Adams dala folytatja, és ha már szóba került a dal címében a felhő, abból előfordulhat egy-két gomoly felhő az égen ma, de nem az lesz a jellemző, hanem a sok napsütés, a frissebb, kicsit szelesebb idő, 30-34 fokkal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 8 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb információk. 26.08.08 ez a mai dátum. A hírek alatt is lehet Lászlót szülinapost ünnepelni. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. 8 után itt lesz Curtis Charlie-val, és maradnak is végig. A 90-es és 2000-es években pedig Justin Timberlake is visszarepít minket.

0: fiatal térnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban. Most csak 648 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök cirépelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel. Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjei bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
3: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kirándulóhelyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
3: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
5: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
6: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
5: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel.

0: Hát az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt, jó munkát, kitartást a szombati munkanaphoz. Aki kivette Szabinak, annak jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A Black Eyed Peas-szel elsőként Meet Me Halfway, érkezik Ákos az Örvénnyel, itt lesz Whitney Houston, és még ebben a fél órában Rozella is.

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake rázza fel a szombat reggelt, szól már is a Rock Your Body, felfrissültünk itt a hétvége, bár ma még munkanap van. A velenceiek kápolnásnyékre mehetnek például lazítani és hűsölni. A kápolnásnyéki nyári esték elnevezésű program ma este 7 órakor a Velencei tó melletti kápolnásnyéken lesz értelemszerűen. A Halász Gedeon eseményközpont szabadtéri színpadán ingyenes nyári koncert és közösségi est várja a tóparton kikapcsolódókat. Jó szórakozást!

0: Best FM a legjobb zenék pillanatokon belül. 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 8-án szombaton. Napokig, sőt hetekig lakásunk foglyai voltunk a forróság miatt, de ennek vége, itt a hétvége, egészen kellemes az idő, úgyhogy ki lehet végre moccanni otthonról, és meghallgathatjuk a King of My Castle-t is a hírek után a Vendu Project-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptemberben, országszerte zajlik majd a vízipisztoly csata, elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ami ezúttal rövid, hiszen a mai az még munkanap, így például ne tessék elfelejteni fizetni a parkolásért. Drága autóm kezdett el, aztán lehet írni a levelet, hogy jaj, nem tudtam, hogy munkanap, elnézést, véletlen, persze senkit nem fog érdekelni. De remélem, hogy továbbra is érdekesek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, közülük a Mystiké, nem sokára a 4-es Street, most pedig a Salt-n-Pepáé folytatja a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9-et üt mindjárt az óra. Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton, ami hivatalosan munkanap. Ha így van, jó munkát, kitartást a munkaidő végéig, a többieknek jó pihenést, jó hétvégét kívánok! Jönnek a friss hírek, aztán a Red Hot Chili egyik legnagyobb slágere a következő órában. És itt lesz majd Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A friss híreken a sor, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják az Agrárkamara működését. Szeptember utolsó hétvégén ismét kutatók éjszakája. Napos felhős időszakok váltják egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvívő közölte. Már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az Agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorszápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfő

0: És az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 26.08.08 a mai dátum, szombat van, hivatalosan munkanap. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne dalát indítom, szól már is a Complicated, ebben az órában fővárosunk ihlette dalával érkezik George Ezra, ez lesz a Budapest, és sok-sok régi ismerős C-Block Summertime, Well Hello Pályaudvar, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, szóval remélem mindenki talál kedvencet.

0: Best FM, a legjobb zenék hadajájak, hétvégi ingyenes programot most azzal a egerszegieknek. Gébárti kézműves és közösségi est lesz ma, 16 órától ingyenes népművészeti bemutatók, alkotóház bejárás és családi kézműves foglalkozások zajlanak a Gébárti tó partján található kézművesek házában. Jó szórakozást kívánok a Red Hot Chili óriási slágeréhez is. Indítom az Under the Bridge-et.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt FM a legjobb zenék, jogos a mosoly, hiszen felfrissült az idő vége a hőkupolának, bár pont ennek köszönhetően a 30-34 fok sem kevés, viszont hűvösebbnek érezzük egyértelműen. Erre lehet tehát ma készülni sok napsütésre, némi gomoly felhőre és egy-egy futózáporra is. Lily Allen és jogos a mosoly, Smile a Besten.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Hadd ajánljak hétvégi ingyenes programot, kedves szolnokiak. Tiszai sétány zenés hétvége ma este 6 órától ingyenes térzene és közösségi piknik várja a családokat a Tiszai Hajósok terén és a Tisza Virág híd lábánál. Jó szórakozást kívánok! Itt a Besten a folytatás Jennifer Lopezzel teli.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Percek kérdése is, vége a szombat reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a Simply Red-től. Vagy a Vénusztól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.

0: hírek a Best FM-en.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthat.

0: majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki. Az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 óra elmúlt, jó munkát kívánok, ma munkanap van hivatalosan, augusztus 8 szombat, ha mégsem így alakult, akkor pedig jó hétvégét, jó pihenést a legjobb zenékkel. Köztük ebben az órában a CNC Music Factory-jéval Gonna Make You Sweat, itt lesz Eminem, a Bagosi Brothers Company, elsőként pedig Rihanna az Umbrella-val.
1: Best

0: Next FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most a CNC Music Factory hozzá. Gonna make you sweat, ha még nem lett volna elég az izzadásból. Szerencsére nem lesz 40 fok a hétvégén, csak 30-34, ma sok napsütés, némi gomoly felhő egy-egy futózáporral.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ingyenes hétvégi program, kedves pécsiek, a Szent István téri esti koncertek programot ajánlom mára. Este 7 órától szabadtéri zenei előadás és ingyenes nyáresti hűsölő várja a pécsi belvárosban a kedves pécsi Best FM hallgatókat. A helyszín a Szent István tér, a pécsi bazilika szomszédságában. Tehát jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pikpak elröpült ez az óra is, és már csak 60 perc van hátra a szombat délelőttből. Ez pedig többek között majd Aswad dalával telik. És arról is Ádáméval is.
2: Én világítok fenn az égen, és akkor a sztár vagyok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita a kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ez tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát! Augusztus 8-án szombaton, ami munkanap, ugye a 20-ai hosszú hétvége miatt, ha valaki mégis kivette Szabinak, akkor jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Elsőként Ed Sheerannel érkezik a Bahamen, Neo, a Valmar Manuellel és a Destiny's Child is ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok, és indítom Ed Sheeran slágerét.

0: Spirit FM, a legjobb zenék. Shine, azaz ragyog, énekli Asuad a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Lelki szemeimmel látom is a sok ragyogó arcot, amely megkönnyebbült a forróság után. Úgyhogy jó pihenést kívánok annak, aki kivette a mait szabad napnak, mert hogy elvileg a 20-ai hosszú hétvége miatt ma augusztus 8 az munkanap. Ne tessék elfelejteni parkolódíjat fizetni például.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jöjjön egy ingyenes program a bajaiaknak. Sugovica Parti kézműves és bolha piac. Holnap reggel 8 és dél között a bajai városi piac területén és a Sugovica parton ingyenes közösségi vásár és bolha piac, valamint családi délelőtt várja a családokat, az érdeklődőket, a végre otthonukból kimozdulókat. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a DL pillanatokon belül, úgyhogy jöjjön Béné Meddia, és elsőként Dante Tomás dala, a Miss California hamarosan. Jó étvágyat az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
1: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
0: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocity pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csak úgy repül az idő, hiszen már augusztus 8-a van, hamarosan itt a nyár vége. Na, de mi minden percét kihasználjuk. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután a legtutibb slágerekkel. Hozom hamarosan a Follow the Flow-t, jön a Valahányszor, itt lesz a Spice Girls, és most pedig Dante Thomas indít.
3: Best

Best FM a legjobb zenék. 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli mértékek is előfordulhatnak. A maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék társaságában töltjük ezt a délutánt, és most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez lesz Eve és Gwen Stefani közösse, a Let Me Blow Your Mind, az órát pedig az NSYNC indítja, úgyhogy érdemes maradni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai

0: honvédségnél elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok is ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, egy óra után is megyünk tovább a kedvencekkel. Én Béni Meddia vagyok, és már is indítom az It's Gonna Be Me, az NSYNC egyik legnagyobb slágerét, amely 2000-ben jelent meg, igazi pop himnusz lett, és a banda első számú slágere volt az amerikai Billboard listán.
3: Best FM.

Beszélem a legjobb zenék. Nem a medence a strand legveszélyesebb része. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a legnagyobb kockázatot sokszor nem maga a medence jelenti, sokkal inkább a közös zuhanyzó, a vizes kövezet vagy egy apró bőrsérülés. Egy horzsolás, kisebb vágás vagy a lábujjak közötti felázott bőr elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy gombák bejussanak a szervezetbe. A lábgomba továbbra is az egyik leggyakoribb strand szezonhoz köthető probléma. A fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, ha papucsot viselünk a közös helyiségekben, nem használjuk más törölközőjét, és fürdés után alaposan lehozuhanyzunk, majd szárazra töröljük a bőrünket. A strandolás után jelentkező fülfájás mögött szintén gyakran a hallójára gyulladása áll. Ha a fülben maradó víz nem tud távozni, a pangó nedvesség kedvezhet a baktériumoknak és a gombáknak. A szakemberek szerint ilyenkor elegendő lehet oldalra dönteni a fejet, vagy óvatosan távolról hajszárítóval kiszárítani a hallójáratot. Fültisztító pálcikával viszont nem érdemes próbálkozni, mert könnyen mikrosérüléseket okozhat. Aztán gyomorpanaszok is előfordulhatnak, ha valaki véletlenül lenyeli a medence vizét. Ugye megfelelően kezelt strandokon ennek kockázata azért alacsony, de a szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy lehetőleg ne nyeljünk a vízből. És hát ugye a hüvei fertőzéseknek nincs külön strandszezonjuk, a megfelelően kezelt medence vízben a fertőtlenítés, a természetes vizekben pedig a kedvezőtlen körülmények miatt rendkívül kicsi az esélye annak, hogy valaki így kapjon el ilyen fertőzést. A strandi WC kapcsolatban is hasonló a helyzet, a hüvei kórokozók a testen kívül gyorsan elpusztulnak. A kellemetlen intim panaszok hátterében sokkal gyakrabban áll a hosszú ideig viselt vizes fürdőruha, a nedves meleg környezet felboríthatja az intim terület természetes egyensúlyát, emellett irritációt is okozhat, éppen ezért érdemes fürdés után száraz fürdőruhára váltani, vagy legalább alaposan megtörölközni. Én pedig strandolás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Bestben.

0: Betefem a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen már is itt a 2 óra, úgyhogy most meghallgatjuk a híreket, aztán jön a The Bieber-sz is. Ez lesz a Dübörög a ház, és a Black Eyed Peas is velünk tart majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a kettes metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőség.

0: sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a 2-es metró aluljárójába, az állómozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na meg az az amerikai pop-hip-hop formáció, amely a 2000-es években robbant be igazán a mainstreambe. A legismertebb felállásban Fergie, Will.i.am és Tabu szerepeltek benne. Na hát nem más, mint a Black Eyed Peas érkezik a következő percekben. Én Billy Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
3: Lesztek!

Bestefem a legjobb zenék a Remember the Time, 1992-ben jelent meg Michael Jackson legendás Dangerous albumán, az egyik legjobb hangulatú dala. Egy régi szerelem nosztalgikus felidézéséről szól, tele érzéssel. Egyébként lehet, hogy sokan emlékeznek a klipre, különösen ikonikus, hiszen ókori Egyiptomban játszódik, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Eddie Murphy és Magic Johnson. A koreográfia és a látványvilág máig inspiráció lehet sok előadó számára. Ez a dal szerintem nagyon jól mutatja Michael Jackson lágyabb romantikus oldalát is. Remember the Time, már a Best FM-en.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 06 20 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: This is

Best FM, a legjobb zenék, Tayo Cruz kísér bennünket, hamarosan 3 óra is itt van már, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, Segi indítja majd a következő órát az Angel-lel, most pedig egy hazai kedvencet indítok, ez már a Nox, és azt szeretem a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, marad a nyári meleg. Demeter Tia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
4: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
3: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Csak nem 60 embert fogtak el a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzések során. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedniük kellett. Az ellenőrzések során további 29 embert előállítottak. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott rendőrségi razziák a következő hetekben is folytatódnak. Éjszaka a legtöbb helyen kitisztul az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, így csapadék sem várható. A szél néhol élénk lehet, a legmelegebb órákban 30-35 fokot mutatnak a hőmérők a hajnali 12-20 fokos minimumok után. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, és fokozatosan melegszik majd a levegő, kedden már ismét 40 fok körüli csúcsokat is mérhetünk majd egyes területeken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, elhagytuk a 3 órát is, én Béni Meddia vagyok, és itt is van Segi, a jamaikai származású regi előadó, aki a 90-es és a 2000-es évek egyik meghatározó slágergyárosa volt. Az igazi világsikert az Angel hoztál neki, ezt van most.
5: 99.5 Best FM.

0: no. Best FM a legjobb zenék. Elsőre ijesztően hangozhat, ha valaki a párja nélkül szeretne elutazni pár napra, már csak azért is, mert általában a közös nyaralások kapcsán valami nagyon romantikus kép él a fejünkben. Naplemente, közös reggelik, városnézés, kéz a kézben, hosszú beszélgetések, esetleg egy kis vita azon, hogy kinézte rosszul a térképet. Éppen ezért sokakban rögtön megszólal a véscsengő, ha felmerül a gondolat. Mi lenne, ha idén pár napot külön töltenénk? Pedig a külön nyaralás nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami elromlott. A szakértők szerint egy átmeneti távolság kifejezetten jót is tehet a kapcsolatnak, ha nem menekülésként, büntetésként vagy játszmaként jelenik meg, sokkal inkább tudatos térként, amelyben mindkét fél visszatalálhat önmagához. A szakértők szerint vannak párok, akik krízisben döntenek így, de egyre több olyan boldog kapcsolatban merül fel az igény arra, hogy néhány napra külön legyenek a felek. Ez lehet egy barátnős utazás, egy elvonulás, egy családi hétvége, vagy akár pár nap teljes egyedüllét. A lényeg, hogy a döntés közös legyen, ne egyoldalúan tűnjön el az egyik vagy a másik fél. Én pedig akár egy ilyen külön utazás mellé is játszom a legnagyobb kedvenceket itt a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfal a Szeged észak csomópont fel és lehajtó ágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Hip-hop elrepült az idő, hiszen már itt is van a 4 óra. Na, de én már bekészítettem Esztel slágerét is. Jön az American Boy, és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hárman haltak meg a héten tűzeseteknél, ismét akcióban a fogyasztóvédelem, szinte zavartalan lesz a napsütés holnap. Demeter Dia vagyok. Áldozatokat is követeltek a tüzek. Az elmúlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, közölte a katasztrófavédelem. Ebben az évben már több mint 9700 szabadtéri tűz pusztított, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Csütörtökön hárman meg is haltak ezekben. Cserkúton, Esztergomban és Kiskunfélegyháza külterületén követeltek áldozatot a lángok. Felhívják a figyelmet, hogy a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, ezért fontos a fokozott óvatosság. Jelenleg az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat, de kiemelten figyelnek az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, vagy a hűtési lánc folyamatos fenntartására is. Tavaly az ellenőrzött távol-keleti vendéglátóhelyek többségénél találtak valamilyen problémát, több esetben az adott vállalkozás tevékenységét is felfüggesztették. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őszgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Az őszi ütemre augusztus

0: levegő. Kedden már ismét 40 fok körüli csúcsokat is mérhetünk majd egyes területeken.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Robogunk tovább a legjobb zenékkel 4 óra után, és szép napot mindenkinek, és kellemes hétvégét. Én Béni Meddia vagyok, és ebben az órában is lesznek nagy kedvencek, hiszen Felcsendül Nagy Bogi és Des közösse is. Ez lesz a Jól leszek újra, na de itt lesz a TLC és a No Scrap-szal, most pedig a Basti indít szólapompej.
2: 99.5 Best FM.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor

Best FM a legjobb zenék. 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli mértékek is előfordulhatnak. A maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű.

0: Spirit FM legjobb zenék, utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelő utat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is, a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is, most jönnek a hírek, hiszen itt az 5 óra, na de érkezik hamarosan a Well Hello is. Ez lesz a Zuhany belém, és igenis itt lesz mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
3: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, sokat süt a nap holnap is. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Első

0: telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig bár nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Éjszaka a legtöbb helyen kitisztul az ég, és holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, így csapadék sem várható. A szél néhol élénk lehet, a legmelegebb órákban 30-35 fokot mutatnak a hőmérők a hajnali 12-20 fokos minimumok után. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, és fokozatosan melegszik majd a levegő, kedden már ismét 40 fok körüli csúcsokat is mérhetünk majd egyes területeken.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Köztük a Dangerous Akon 2008-as slágere, amiben a Cardinal Official is közreműködik. Hát szerintem nagyon jó hozza a 2000-es évek végének hip-hopos, klubos hangzását. Ezzel nosztalgiázunk, én Béni Meddia vagyok. Elhagytuk az 5 órát is. Megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel itt a Best FM-en.

FM a legjobb zenék. Az utóbbi időben elképesztő népszerűségre tett szert a gyerekek és a fiatalok körében. A Squishy Dumpling néven ismert puha, nyomkodható, stresszoldó játék, amely formájában egy ázsiai gőzgombócot idéz. A termék eredeti márkázott változatát a nemzetközi RMS International vitte piacra, és sikerét nagy részt annak köszönheti, hogy a bambusz gőzölőre emlékeztető csomagolásával meglepetésszerű élményként és gyűjthető darabként tálalták. A gombócok virális terjedéséhez a közösségi média, különösen a TikTok és az Instagram járult hozzá leginkább. A tartalomgyártók számtalan videóban mutatták be a kicsomagolást, a játék lassú visszaformálódását és az úgynevezett ASMR élményt. Ez a hatalmas siker azonban szinte azonnal megágyazott annak is, hogy a piacon tömegesen jelennek meg az olcsó, ellenőrizhetetlen, hiányosan jelölt és kifejezetten kockázatos utángyártott változatok, amelyek miatt ma már hatósági vizsgálatok sora zajlik. A megnövekedett kereslet miatt elterjedt bizonytalan eredetű hamisítványok óriási veszélyt jelentenek a legkisebbekre, hiszen a vásárló kívülről sokszor csak a formát látja, miközben a valódi különbség az anyag összetételben és a gyártási technológiában rejlik. A fogyasztói panaszok és a területi kormányhivatalok piacfelügyeleti ellenőrzései nyomán kiderült, hogy sok hamisítványnál hiányzik a kötelező CE jelölés, valamint a gyártó vagy az importőr megnevezése. A probléma nemzetközi méretű. Az Egyesült Királyságban 2026 júniusában kötelező visszahívást rendeltek el a Squishy Dumpling termékekre, mivel a laboratóriumi vizsgálatok a megengedett határérték négyszeresét mutatták ki a rákkeltő benzolból. 1500 darabot lefoglalva a kereskedőknél. Németországban, Hollandiában és Észtországban is zajlanak a vizsgálatok. A hatóságok pedig arra intik a szülőket, hogy a gyanúsan vegyszerszagú, jelöletlen játékokat azonnal vonják ki a használatból. Azért erre figyeljünk oda. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartás mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor érdemes minket választani, ciao!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Vasúti baleset történt Horvátországban. Egy teher és egy személyvonat ütközött össze Körös térségében. A szerencsétlenségben többen megsérültek. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Kettő Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 55 55 100.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, hát akkor hazaértetek épségben, egészségben. Jó volt a víz, jó volt az idő, jó volt a kaja, azt látom.
5: Te autóda mentetek?
4: Igen. És megvan az is.
5: Igen, nem jó hitték el.
4: Pont ezt akartam, hogy a híres horvát parkoló maffiakkal. Nem hallottál róla? Na, majd mindjárt mesélek adáson kívül. Jó, hát akkor Slim Fit Back in the Business, szépen lebarnulva, a legjobb hip-hop és R&B zenékkel még egy órán keresztül. Itt a Night Shift második 60 percében. Hello.

0: éppenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A Horvátországban bőv rámentél ezekre a tengeri herkentyűs
2: ezekre? Természetesen. Igen, igen, de csak ott. Tehát, hogy sehol más. Jó néha Nordzéria elcsábít, de ott az igazi. Frissen, finoman elkészítve.
1: És ez ilyen barbecue-s cuccokkal?
2: Hogyne. Azért akarok kimenni az Egyesült Államokba.
1: Hát tudod, ez a regéze Warren G. haverod mit csinál?
2: Nem, mi?
1: Saját gyártású barbecue szószokat.
2: Da, rá
1: nem
2: kell
1: is
2: menni.
1: Tudom, nem is tudom, mi a pontos neve, én is múltkor olvastam, hogy az ő apukája az talán valamelyik ilyen hordozóhajón szakács volt a hadseregben.
2: Azt hittem, hogy ő az övé volt a csirkés hálózat.
1: A Nimitz anyahajó. Nem, hogy igen, ugye, hogy a fater a hadseregben szakács volt, és akkor ő is azért ezt nyilván örökölte meg. És ugye meg így rávodkodtam ezekre a barbecue dolgokra, hogy ilyen saját márkás barbecue szószokat
2: Warren G. szósz,
1: megkeresem neked, hogy milyen a pontos neve, úgyhogy ha mész ki Amerikába, akkor légy szíves egy Warren G. szószos rohadt nagy oldalast egyé helyettem is.
2: Én meghozok neked szószokat.
1: Jó.

0: Flynn.
1: Na, a Sniffin Griffin Barbecue, ez talán nem reklám, mert szerintem itthon úgyse lehet kapni.
2: Honnan tudhatod?
1: És hát igen, mert hát hogy az öreg Warren G, ugye a G az ugye a Griffin, az a vezeték neméből van. Na, úgyhogy akkor légy szíves, ha mész, akkor Sniffin Griffin Barbecue szószokat
2: becsempészek a táskámba.
1: A pontosakat, ami azt kézipontjászban nem lehet, mert szerintem a 100 millinél nagyobb kiszerelés.
2: Akkor majd a feladatban.
1: Majd a bőrönbe. Majd egy nagyobb bőrön, azt rendelje. Jó van. Légy oly kedves, elérhetőség, mennyire kopott ki az agyadból az egy hetes horvátországi nyaralás alatt?
2: www.bestofelmudapest.hu és mixcloud.com/dj és Linfitun.
1: Semmi.

Come on, girl.

0: A Best FM-en.
1: Múlt héten te nyitottad az augusztust.
2: Igen.
1: Ma 0808 van, jelentsen ez bármit is a számmisztikában.
2: De nem úgy, 2028, vagy 8008.
1: Az lenne igen, az igazán menő. Úgyhogy fia, ehhez képest a következő szombat, augusztus 15, hát én...
2: Semmi.
1: Teljesen snasz.
2: Igen.
1: Mindazt így gyere.
2: Jó van.
1: Jó, hát a független.
2: De akkor megint csak beugrok.
1: Mármint, hogy?
2: Mert hogy előtte, meg utána én a hajón leszek, na, megint csak a Petőfi így lábánál.
1: Gyere, gyere, akkor két zenélés között gyere egy harmadikra. Várunk szeretettel, ezt a mai 60 percet megköszönjük szépen.
2: Közi, közi!
1: Lálaló.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig bár nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betévet, majd behúzódott a jármű alá. A korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet, mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt ez a nap, és remélem, hogy felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Most kérem szépen, George Michael érkezik, ez a Flow, let's go to the city, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hozok egy olyan dalt, aminél szerintem többet senki és sehol nem használt zenei betétdalokként. Hogy melyikről beszélek? Ez a Sixpence None the Richer, és kijön a

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég Madonnát láthattuk élőben a világbajnokság döntőjében, és hát megmondom őszintén, hogy minden tiszteletem ellenére, hát nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert valójában ez a halftime show semmire nem volt jó, és a performance, hát az pedig azért hagy maga után kívánni valót. Na de mindegy, ez az én véleményem, akinek tetszett, teljes mértékben elismerem és elfogadom. Jön most a music!
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az egy dolog, hogy letarolta a félvilágot, ugyebár a következő dalnak az alapja, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha T.I. és Rihanna hozzányúl. Szerintem tudni fogjátok, hogy miről beszélek, de én ki nem mondom, az biztos. Jön a Live Your Life!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Tűz Olaszországban. Több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítettek ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben. A közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek. Elmúlt 9 óra, de nyugi, van még 3 óránk telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Ezt az órát a The Course nyitja, jön tőlük a Breathless, úgyhogy mi azért vegyünk nagy levegőt.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon nem kell magyarázni, amikor Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor egy dal címébe előadóként szerepel. Ez volt az Embertelen dal 2022. Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen tökéletes az elejétől a végéig. Viszont most a folytatásban megyünk persze tovább, jön Spike és a Respect.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenkinek jól telik ez a szombat este, és remélem, hogy nagyon odafigyeltek, majd ugyebár jön majd még az időjárás jelentésünk egy kicsit később, de azt azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán nagyon magas UVB sugárzás lesz, úgyhogy ha mentek kifelé a szabadba, akkor kenjétek magatokat rendesen. Ennyit erről, majd még jövök vissza az időjárás.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy lovag és a világ legnormálisabb énekesnőjének a koprodukciója. Hogy kiről van szó? Hát persze, hogy Robbie Williamsről és az isteni Kylie Minogue-ról, aki szerintem örökké fiatal marad és örökké gyönyörű marad. Jön tőlük a Kid.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a 2000-es években Svédországban gondoltak egy nagyot, és ötvözték a drum and bass-t egy kis breakbeat-tel, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz adtak hozzá egy kis nagyon menő dalszöveget. Így alakult meg a Bonfunk MC's, és jön a legnagyobb slágerük, ez a Freestyle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Legyen egy szép estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik. 10 óra után mindenki eldönti saját maga. Viszont a legjobb zenéket hozom, az biztos a maradék két órában is. Most Britney Spears jön, ez a Toxic.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, most jöjjön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Én is voltam így egy időben, na meg még most is. Na kérem szépen, holnap Emőd névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Jánosokat, a Mátékat, az Orlandókat, a Rolandokat és a Románokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen az legyen az első dolgod, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd. És pont, NSYNC, I Want You Back, most itt a Best FM-en. Na gyerünk, húzzunk bele!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindennek az volt már a teteje, amikor Amerikában egy saját tévéműsort csináltak annak kapcsán, hogy Gwen Stefaninak milyen szépészeti beavatkozásai voltak. Őszintén szólva, ez az ő dolga, ezt ő kell eldöntse, így kell szeresse magát, vagy úgy kell szeresse magát, na meg a családja is így van. És szerintem a következő dal valamilyen szinten egy ilyen üzenet volt a károgoknak. Jön a No Doubt és az It's My Life.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy olyan dalt, amitől mindenkinek fel fog állni a szőr a kezén, még annak is, akinek nincs, mert ez a Black Legend és a You See the Trouble With Me. Akinek mondjuk nem lenne így ismerős elsőre, meghallja mondjuk az első 15 másodpercet, és már is tudja, hogy miről van szó. Na, hát akkor indítom is. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul a szombat utolsó órája. A szülők ennek nagyon örülnek, mert nem sokára végre indul az iskola, óvoda, és a többi, és a többi, és a többi. Az órát Christina Aguilera és Lil Kim kezdi, ez a Lady Marmalade.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Oh, sisters, let me hear your flow.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Már mondtam, hogy nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 19 fokra ébredünk, 34 lesz napközben, és egy kicsit felhős lesz az ég. Úgyhogy még egyszer, aki megy valamilyen szabadtéri cucra, az mindenféleképpen kenje be magát, és figyeljen oda, nehogy baj legyen, nehogy leégjen, mert azért az elég kellemetlen tud lenni. És hát, hogyha már napsütés, akkor most jön egy olyan dal, ami arról szól, hogy nincs napsütés. For the cause, ain't no sunshine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, és hát tudjátok, mi a dolgotok, ezeket az oldalakat megkeresni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszönjük szépen előre is. Anastasiával megyünk tovább, ez a Paid My Dues.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a lány.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó pihenést vagy jó bulit, ki mit csinál. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogy holnap este jövök vissza. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.